1: 没有打不破的包围圈，为我们独立团来说，老子就不把他当成是推进。
2: 团长，别开炮！让我在兄弟们再冲一次吧！啊！别开炮！
3: 让我们一起来！别开炮！
2: 别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮！别开炮